0: Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Dunanapokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogatható.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült, száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

Mbappé. Lionel qui atterrit chez l'Italie. Prince le. Ciustat.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünkösd hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Április 24-én, ami régen a tanévek utolsó napja volt, megjelent Pintér György a Tudás lámpásai című könyve, szám szerint a 17. A bemutató helyszíne az egykori gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amely több generáció számára osztályteremként szolgált. A kötet bemutatja a Gerse, Karátföld, Gerse, Karát, Sárfi, Mizdó és Telekes községek oktatás történetét a fellelt levéltári iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. Ezzel is tisztelegve azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik ebben a három évszázadban okították a község tanköteleseit. A könyv bőséges, egykori tanulók, tanárok által adott fényképanyaggal illusztrálva mutatja be az elmúlt tanéveket. Közülük a legrégebbi, a több mint 100 esztendős 1915-ben készült fotó. Ez a könyv ad apropót a mai beszélgetésnek, amelyet Pintér Györggyel készítettem, akivel érdekes oktatástörténeti beszélgetés kerekedett. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.

0: Április 24-én, ami régen a tanévek utolsó napja volt, megjelent Pinter György a Tudás lámpásai című könyve, szám szerint a 17. A bemutató helyszíne az egykori gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amely több generáció számára osztályteremként szolgált. A kötet bemutatja a Gerse, Karátföld, Gerse, Karát, Sárfi, Mizdó és Telekes községek oktatás történetét a fellelt levéltári iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. Ezzel is tisztelegve azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik ebben a három évszázadban okították a község tanköteleseit. A könyv bőséges, egykori tanulók, tanárok által adott fényképanyaggal illusztrálva mutatja be az elmúlt tanéveket. Közülük a legrégebbi, a több mint 100 esztendős 1915-ben készült fotó. Ez a könyv ad apropót a mai beszélgetésnek, amelyet Pintér Györggyel készítettem, akivel érdekes oktatástörténeti beszélgetés kerekedett. Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel. Pintér Györggyel beszéltünk meg egy interjút, mégpedig a 17. kötete kapcsán. Mit kell tudni erről a kötetről, Gyuri?
1: Hát ez a kötet ez egy nem mindennapos évforduló okán készült el több év kutató munkája alapján. Az a nem mindennapos évforduló pedig az, hogy idén indult meg 300 esztendeje Gerse községben az iskola.
0: Neked ez hívó szó, amikor jubileumról van szó, tényleg több száz éves jubileumról, helyi értékeket kell kikutatni, akkor született egy kötet, beszéljünk erről részletesen.
1: Hát ugye egy iskola alapítása az manapság sem mindennapos történet, viszont ha visszagondolunk 300 esztendővel ezelőtt, viszonylag kis falvakban iskola nem nagyon létezett. Aztán a török háborúk után a helytartó tanács kiadta a feladatát a földesuraknak, hogy a föld népét tanítassák meg írni, olvasni. Hát világos, hogy kire bízták rá, ugye a helyi egyházak képviselőire, mert a templom minden faluban volt, és ott mellette meg általában szokott lenni kántor, az meg az esetek többségében még talán tudott írni, olvasni is. Így aztán elkezdődhetett az oktatás, ami elég fura volt, egyrészt délelőtt délutáni oktatásról beszélünk.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Másrészt nagyon hosszú ideig, több mint 100 évig a tanév nem úgy nézett ki, mint most, hanem szeptember legvégétől április 24-ig György napjáig tartott a tanítás, ugyanis utána a gyerekeknek menni kellett dolgozni. És ugye ez volt a mezőgazdasági munkáknak a kezdete, illetve a vége. Úgyhogy így aztán gyerekek elindultak iskolába, aztán vagy odaértek, vagy nem, ugyanis akkor még iskolába járni nem volt kötelező. Utána jött a Mária Terézia féle ráció, ami szerint kötelező iskolába járni, viszont valamit elfelejtettek odaírni, hogy mi lesz akkor, hogyha nem jár valaki iskolába, tehát nem büntették a dolgot, aztán vagy odaér, vagy nem. Úgyhogy végül is a tankötelezettség szószoros értelmében és szankciókkal ellátva 1868-tól indult el.
1: És akkor nézzük a tanítókat. Ők milyen képzettséggel rendelkeznek, ez hogy nézett ki 300 éve, aztán tovább?
2: Hát ugye a tanító személye az a mai napig is egy meghatározó valamelyik iskola életében. Na most szervezett tanítóképzés gyakorlatilag az iskolák indulásakor nem létezett. Tehát aki elvállalta és úgy gondolta, hogy na majd én tanítok, az tanított. Hát aztán az esetek többségében azért tudott írni, olvasni. Meg ugye, hogyha a templomnak vagy valamelyik egyháznak az alkalmazottja volt, akkor a hittant is ismerte, illetve az egyházi énekeket is, és nagyjából ebbe kiismerült a történet. Úgyhogy bizony olyan is előfordult, és ez könyvbe is szerepel, amit írtam, hogy megválasztottak valakit tanítónak, és utána föltűnt a község lakóinak, hogy a gyerekek többet kapálnak a tanító kertjében, mint amennyit az iskola házban az órákon ülnek. Tehát elég vegyes volt a kép. És végül is majd 1868-ban az ötvösféle oktatási törvény lesz az, amelyik kötelezővé teszi az egységes tanítóképzést.
1: Akkor nézzük a tantárgyakat. 300 évvel ezelőtt a gyerekek milyen tantárgyakat tanultak?
2: Ugye alapvetően a tantárgyak, mint olyan, mint fogalom nem létezett. Írni, olvasni, alapvetően számolni kellett tudniuk, illetve hát a hittan volt meg egy nagyon lényeges történés, és nagyjából ebbe kiismerült az alsófokú oktatás.

0: Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel.
1: Úgyhogy ilyen, hogy tantárgy, majd 1875-től indul. Ott volt egy oktatási reform, amelyik teljesen átrajzolt az iskolák addigi képét. Először is meghatározta azt, hogy tantárgyakat kell tanítani. Adott hozzá valamennyi óraszámot is. Kijelölte azt, hogy az iskolai tanulók teljesítményét jegyekkel kell értékelni, mert korábban nem ez volt, és kijelölte azt is, hogy kik azok, akik taníthatnak. Tehát az iskoláknak a mostani jellegzetességei az, hogy érdemjegyet kap az illető, hogy tantárgyakat tanítanak, illetve az, hogy képzett tanítónak kell lenni, ez akkor tájt indult el.
0: Kicsit vissza a képzéshez, tanítóképzéshez is, a szinte ilyen random tanítók toborzással után, és ahogy mondod, hogy mennyire lett aztán később módszeres és tudatos a tanítók képzése, annyira lett módszeres, hogy a tudás lámpásainak nevezhettük egy idő után őket.
1: Így van, tehát ez adta egyébként a címet is a könyvnek, a tudás lámpásai. Gárdonyi jutott eszembe, amikor a címet kerestem a munkámnak, és ugye Gárdonyiról tudni kell, hogy ő Vasmegyében is tanított, Sárváron egy rövid ideig, és az ő idézetéből származik, hogy a tanító egy olyan lámpás, aki minél inkább világít, annál jobban fogyasztja önmagát. Hát ez jelenleg is kijelöli azt a pályát, amit egy magára valamit adó igazi pedagógus kitűzhet.
0: A könyv bemutatónak Gersekarát adott helyet április 24-én. Miért pont Gersekarát, és hol volt ez? Ennek is köze van egyébként, úgy tudom, ehhez a kötethez és a megjelenéshez, és több más településrésznek, falunak is.
1: Igen, tehát az április 24-e az nem egy személyi kultusz volt, hogy György napon kell, hanem mint említettem, akkor van vége a régi tanéveknek. A helyszínt pedig úgy választottam meg, hogy Gersekaráton egyetlen olyan épület van, ami iskolaként szolgált és mai napig is megközelíthető állapotú, ez pedig az önkormányzat épülete. És itt a tanácskozó terem, ez az egykori tanterem volt, ahol hosszú ideig, majdnem 70 évig tanítás zajlott. Tehát ezt a helyszínt választottam, és ebbe partner volt a helyi önkormányzat, csak úgy, mint a könyv megjelenésének a támogatásában, a Gersekarát és a telekesi önkormányzat, illetve helyi vállalkozók voltak azok, akik segítséget nyújtottak ehhez a munkához.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: És tényleg te vagy itt a régi időknek a kutatója és fontos értékek felszínre hozója, mert érdekes, hogy mi most Gersakarátot Gersakarátnak ismerjük, de itt Gerséről, Karátföldről is szó volt, Sárfi Mizdorról, Telekes.
3: Igen, tehát igazából a történet az nem csak a Gersely iskola története, hanem a Gersely, a Karátföldi, később Gersakaráti, valamint a Sárfi Mizdó és a Telekesi oktatás története is be kellett, hogy férjen, hiszen ezek annyira összenőttek az idők folyamán, hogy egyik a másik nélkül igazán nem lett volna kerek. Úgyhogy ez végül is maga a könyvanyaga, az egy több mint 10 éves kutatómunka eredménye volt. Több mint 200 egykor itt tanított tanítónak, tanárnak a nevét sikerült fölfedeznem, és mindezt úgy, hogy jó részt a szolgálati idejüket is sikerült kiderítenem, hogy mikor, hol, merre, meddig. Persze ez egy végtelen történet, mert azért mindig maradt ki valaki, nem szándékosan, hanem mert forrás nem emlékezik meg róla. Én meg azért arra figyeltem, hogy amit én leírok, annak azért legyen bizonyítható tudományos alapja.
2: A tanítók listába szedése meg a szolgálati idejük közlése mellett ugye gazdag fotó, illusztráció is van a könyvben. Mi a legrégebbi fotó? Honnan, mely évből származik?
3: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egyszerűen tanító van, és lássanak csodát, a deréktanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.

0: Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel.
1: A települések, most ugye mintaként Gerse Karát szerepel, meg ebbe a visszatekintésbe főszerepet játszik, de a települések hogy becsülték meg a tanítókat? Most gondolok itt például erkölcsileg is, de például szolgálati lakásokkal, támogatásokkal.
2: Most a helyzet az, hogy tanítónak lenni egy faluban nem volt egy egyszerű történet. Sok embernek a szemléletén a mai napig is úgy vagy, hát a tanító meg a tanár az nem dolgozik, csak el van a gyerekekkel, reggel 8-tól délig, meg ott van neki a 3 hónap nyári szünete, és ennyi a történet. Hát ennél az egy kicsit összetettebb a dolog. Tehát ők alapvetően idegenek voltak, úgy helyezték őket oda, tehát se rokonságuk, se komolyabb ismeretségük nem volt. Márpedig faluhelyen ez egy nagyon döntő dolog, hogy kikinek a kicsodája. Viszont volt a kollégáim között olyan, aki a saját falujába került tanítónak, és nem volt egyszerű a dolga éppen ezért. Mert ott meg az volt a probléma, hogy nem vették elég komolyan, mert az X-nek a lánya, vagy az Y-nak a fia nem érdekes. Tehát egy elég fura helyzetben voltak, ráadásul ugye fizetést kellett nekik adni, és azt nem lehetett lezavarni 2 zsák buzával. Tehát meg volt határozva annak a mennyisége, és ez bizony teher volt a föntartó községek számára. Ennek

előtt két héttel nem szavaztak újra, akkor maradhatott még egy évet, meg akárhány évet. Tehát így nézett ki a dolog, hogy nagyon-nagyon függött a tanítónak az alkalmazása a községtől. Úgyhogy nem véletlen, hogy ilyen óriási létszámú tanítónak a neve került be a könyvben, mert volt, ahol évente vagy két évenként váltott. Tehát nem vált be, vagy valami más helyet kapott, a jobb fizetést kapott és elment, úgyhogy a tanítóknak nem volt egyszerű a dolga. Arról nem beszélve, hogy egy idő után aztán elkezdték rájuk bízni a felnőtt nevelést is, tehát millió helyen többek között Gersák Aráton is, ugye nem elég, hogy valaki tanító volt, hanem mellé megkapta a kultúrház igazgatóság, az a Levente parancsnokságot, tehát attól függ, hogy melyik korban mit óhajtotta, vagy úttörő csapatvezető volt. Tehát valami mindig pluszba odaállt mellé. Yeah, bang.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Igen, még erről jutott eszembe, éppen erre akartam rákérdezni, hogy a tanítói munkán túl akkor voltak a faluban kulturális feladatok is, amiket soroltál, meg esetleg művészeti kulturális szakkörök, csoportok, színjátszás, stb. Működtetés?
3: Igen, hát végül is egy csomó dolgot ők vittek be a falukba. A faluknak az zárt közösség az egy teljesen más működésű dolog volt. Ott is énekeltek az emberek tolfosztás közben, tehát nem volt ezzel gond. Viszont az, hogy ebből énekkart szervezzenek, vagy netán zenekart szervezzenek, vagy bármiféle egyesületet létrehozzanak, ehhez kellett egy másfajta gondolkodásmód is. Falusi emberre racionális gondolkodású, mi hasznom van belőle? Na most a kulturális dolgokból pillanatnyilag nincs anyagi haszon. Viszont ad egy olyan töltekezést, ami javít, meg igényeket gerjeszt, és ehhez viszont kellett az a tanító, az a népművelő, aki odaáll és példát mutat, lehetőséget ad, szervez. Tehát nem volt egyszerű dolog ez korábban sem, mert rengeteg fajta igényt kellett kielégíteni, itt most a politikai igényeket nem mondom, de a faluba elő kellett hozni azt, hogy a gyerekek számára

0: nem biztos, hogy csak az a szabadidős tevékenység, hogy elmentek állatot őrizni.
1: Mondtad az osztálylétszámokat is, hogy adott esetben egy tanteremben 70-80 gyermek is tanult. Ebből adódik, hogy akkor ezek úgymond vegyes osztályok voltak korosztályra nézve is. Nem lehetett könnyű dolog ezt megoldani.
0: Nem, hát ugye a törvény úgy szólt 1868-ban, hogy egy tanító maximum 80 gyerekkel foglalkozhat. Na most a Gersely iskola történetében volt, hogy több mint 120 gyerek volt, és mégse kerestek másik tanítót, mert az tudható volt, hogy két év múlva lemegy ez a hullám, és akkor mit csinálnak azzal a plusz fővel. Tehát rászedték a tanító urat, hogy hát azt a 120 embert valahogy zsúfolja be egy osztályba. Összevont osztályok voltak. Tehát úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag soronként, két soronként le volt osztva, hogy most akkor ők az első osztályosok, ők a második, a harmadik, a negyedik, és akkor ennek megfelelően osztott egy órán belül négy fajta tananyaggal foglalkozott. Hát ennek egy előnye volt, hogy az első osztályos, mire elment a harmadik balra, kívülről tudta, hogy mit kell csinálni a harmadikasnak. Tehát volt egy ilyen előnye. Hát én osztatlan, meg részben ott osztályban nem dolgoztam, de annak idején a főiskola még tanítottak bennünk ilyesmire, hogy ha esetleg ilyen előfordulna, hát bizony előfordul. Most meg különösen, hogy annyira leesnek a falusi iskolákba gyerek létszámok.
1: Tanító urakról beszéltél, tanítónők hol kezdenek képbe kerülni?
0: Erről pontos adatunk van. 1885-ben Sárfimizdón alkalmazták az első tanítónőt, tehát előtte csak kizárólag férfiak töltötték be azon a vidéken a tanítói hivatást. Úgyhogy az első tanítónő, akiről tudunk, a Sárfimizdón kezdett el dolgozni 1880-as évek végén. Hát most ahhoz képest, ha végignézünk most egy tantestületet, akkor a testületnek a 90%-a nő. Tehát tanárnők, tanítónők, sőt, ami addig lehetetlen volt, az igazgató is nő, ami most meg az a ritkább, ha nem. Tehát a pálya nagyon sokat változott, és hát az oktatásban ez az egyetlen dolog, ami állandó, hogy mindig változik. Mivel a világ igényeit valamilyen módon ki kell elégíteni neki.

0: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
1: Mondtad, hogy ez bő 10 éves kutatásnak egyfajta eszenciája, eredménye. Honnan szerezted ezeket az információkat? Mik voltak a forrásaid?
2: Hát ugye ez a 300 évből 40-et a saját bőrömön tapasztaltam, mert ott tanítottam több mint 4 évtizedig. És akkor már érdekeltek ezek a dolgok, rendelkezésemre álltak régi törzskönyvek. Ugye ezek nem csak a tanuló létszámot, meg a szakköröknek a formáját, meg akármit, hanem a tanároknak, tanítóknak az életkorát, a szakját, a végzettségét, és elég sok adatot tartalmaztak 1985-ig, amikor ez a nyilvántartásféle megszűnt. Tehát ez volt az egyik. A másik, a sokkal régebbi dolgok, ezek korábbi helytörténeti kutatásnak az anyagai, illetve levéltári dokumentumok. Tehát itt is elég sok minden maradt fönn. Tehát ezekből meg az egykori tanítványokkal folytatott beszélgetésekből, ugye a napi problémák, a napi érdekességek is előkerültek, hogy mire kellett annak idején figyelni, hogy nézett ki akkor egy osztályterem. Tehát sok apró ilyen mozaikból állt ez össze, és ezért kellett több mint 10 év, hogy összeálljon ez egy olyan formával, amit már nyugodtan kézbe merek adni bárkinek.
1: Hogy lehet a kötethez hozzájutni?
2: A kötethez két módon lehet hozzájutni. Egyrészt a Gerszekaráti Önkormányzatnál lehet megvásárolni, vagy nálam. Tehát nagyjából ennyi. Ugyanis gondolkodtunk a kiadó, hogy kerüljenek-e könyvesboltba, de nem láttuk értelmét. Ugyanis ez a könyvnek a témája annyira korlátozott hatáskörű, hogy Debrecenben az ott állna és tűrni a pók, és csak foglalná a helyet. Tehát ezért próbálkozunk ezzel, hogy akit érdekel, az keressen meg bennünket, és hozzá fog jutni.
1: A beszélgetés zárásaként még arról beszéljünk pár szóban, hogy legalábbis a könyvre vonatkozóan, aztán majd lesz még egy kérdésem, hogy mit üzen ez a múlt, ez az iskola múlt a jelennek?
2: Hát röviden annyit, hogy akármilyen probléma van, mindig van megoldás. Valamilyen módon csak jó akarat kell hozzá, és akkor az a helyre fog kerülni úgy, ahogy kell. És hát ez a mai világban se egyszerű. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy a mostani elvárások már messze nem azok, mint azokban az iskolákban, amiben mi jártunk annak idején. És rugalmasnak kell lenni, mert hogyha egy gyerek kijön az iskolából, akkor nem jöhet ki 20 évvel ezelőtti tudással, hanem napi szintű tudással kell rendelkeznie, hogy megtalálja az életben a helyét.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Még ez kapcsolódva, hogy a tudás fontos, és a tehetséggondozás is. Volt erre mód, hogy tehetséges, rátermelt, jó képességű gyerekeket annak idején, ez alatt az időszak alatt, amiről beszélünk, 300 év alatt, hogy voltak ennek kijelölt, vagy biztosított, vagy a tanító által irányított útjai?
3: Hát rendszer szinten nem. Viszont, ugye, mielőtt elkezdték osztályozni a gyerekeket, minden év végén ők vizsgáztak. És aki kiválóan vizsgázott, annak nagy esélye volt arra, hogy a helyi plébános vagy a helyi földesúr ösztöndíjat fog neki adni, hogy menjen tovább tanulni valamelyik akkor kialakuló líceumba, középiskolába, gimnáziumba. Tehát ilyen módon a tehetségekre odafigyeltek. Illetve találtam olyan nyomokat, hogy valamikor a 19. század közepén az egyik Gerséről elszármazott plébános egy alapítványt tett a legsikeresebb, legszorgalmasabb tanulók számára pénzjutalmat adjon. Tehát ilyen formában megvolt a tehetséggondozás. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem volt egy egyszerű történet, mert ugye a középiskolák baromi magas tandíjjal dolgoztak, tehát oda kellett egy valaki, aki anyagilag besegít, támogatja az illetőt. És hát tehát így mehetett tovább a történet, úgyhogy annak idején Csokonai megírta, hogy hát csak kanász lehet, akinek az apja kanász, hogy hány tehetség veszett el, amiatt, hogy esetleg az akkori tanító nem figyelt rá, vagy olyan volt a család, illetve a társadalmi környezet, hogy nem tudott tovább.
2: Ez a 17. könyved volt, köteted volt, de már mikrofonon kívül természetesen a jövő tervei is előjöttek, és Pintér Györgynél nincs olyan, hogy ne lenne közeljövőbeli könyvterv, mik ezek?
3: Hát a legközelebbi megint csak egy iskola lesz, ugyanis szeptemberben lesz 80 éve, hogy elindult a Körmendi Kölcsey Ferenc. Na most ennek a történetét dolgoztam föl egy kötetben, amit szeretnék majd szeptemberben, amikor gimnázium a 80. születésnapját ünnepli, akkor kézbe is adni. Tehát ez a legközelebbi olyan, ami látható távolságban van. Aztán készül egy könyv, a Körmendi Krónikák. Na most ez Körmend történetének érdekesebb, izgalmasabb, furább eseményeit dolgozza fel, 13 különböző kisebb-nagyobb történet, úgyhogy szóba kerül az is, hogy ki volt az a Vida József, akiről sokan csak annyit tudnak, hogy utca és sétáló utca, meg egy csomó olyan dolog a körmendi tűzvészről, ami kialakítja mostani arculatát a városnak, és van még egy, ugye 3 éve jelent meg a Múzeumi Krimik című történet, amit a múzeumban játszódó természetesen kitalált történeteket meséli el. Na, ennek is készen van egy folytatása, úgyhogy ennek most a korrektúrája folyik, hogy mégis azért, ha lehet, akkor hibák ne maradjanak a szövegben. Tehát pillanatnyilag ez az első, tehát nagyjából végiglátom az első 20 könyvemet.
2: Köszönöm szépen Pintér Györgynek a beszélgetést, és tényleg kívánok sok erőt, sok kedvet, sok lendületet, ilyen lendületet, amit most is érez az ember a beszélgetés alapján is, hogy sokasodjanak azok a kötetek.
3: Ha csak rajtam múlik, akkor ez így is lesz.

0: volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: nektek, adjátok sosem.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Közeleg az adóbevallás határideje. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Szerdán jár le az SZHIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Guinness világrekord felállítására készülnek a magyar citerások május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, túlszárnyalva a tavalyi 201 fős hazai rekordot. A program különlegessége, hogy a Bajnokok Ligája himnusza is felcsendül magyar népi hangszerekre hangszerelve. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogatható.
1: Időjárás jelentés.
2: Derült, száraz idő várható, a szél többfelé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok, csak ahogy a feneket tekerted letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom, úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narrálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Megnyílt a Szent István könyvhét. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derül ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomjói búcsú idején. A pünkösd hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turnét naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: What we're saying is not protesting.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja...

nem én fogok pörölni. És amikor holnap épp kilibbensz, kérlek, ne fáradj majd köszönni.

s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk a kezem s kezed közé.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a szombathelyi rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Május 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyánykastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyánykastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltóparancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyors reagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
1: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek, a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérnie.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Biztonság a világűrben. Pille mérőműszer. A pille egy doziméter, azaz sugárzásmérő, amit a KFK-i Atomenergia Kutató Intézet tervezett és készített. Különböző változatai már többször jártak a kozmoszban. Nevéből is sejthető kismérete, súlya és elenyésző energiaigénye miatt különösen alkalmas a világűrbeli használatra. A pillét Farkas Bertalan vitte magával először az űrbe 1980-ban. Továbbfejlesztett változataival sikeresen mértek a Szaljut héten, a Miren és az amerikai űrrepülőgépeken is. A nemzetközi űrállomás amerikai és orosz részlegének szolgálati berendezése, amellyel rendszeresen ellenőrzik az űrhajósokat érő káros sugárzást. A berendezéssel Charles Simonyi magyar űrturista is végzett kísérleteket 2007 áprilisában. A legújabb pille kiolvasót 2018-ban Szergej Prokopjev orosz űrhajós kapcsolta be. A 40 esztendeje kezdődött kaland még néhány évig biztosan folytatódik, hiszen az oroszok közölték a pillerendszert a nemzetközi űrállomás üzemidejének végéig, vagyis legalább 2024-ig használni kívánják.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, hogy

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartott a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a vízatatályba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hódfesztiválon Hegyháthodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért programpont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett séta résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc rakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes Lumière nagy termében telt ház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Sofiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záróünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
1: Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Burnley-ek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Curtains are closed now.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
2: Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
7: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
8: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a Szombathelyi Rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a Szombathelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Konc Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a Szombathelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket. valamint ellenőrzik a közlekedésbiztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bognár Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakosász tervezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyorsreagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
10: Története során 5-5-ször az Eto FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérni.
0: Időjárás jelentés.
10: Ma napos, gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokat mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hang.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartott a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a visszatartásba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hódfesztiválon Hegyhátodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért programpont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett sét a résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc rakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagy termében telt ház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Szófiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záróünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
2: Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométert teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokat mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a szombathelyi rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Május 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvármegyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvármegyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakoshez tervezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyors reagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
4: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérnie.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokat mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
2: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Arab, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Verét Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zambogyi átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: FM.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartó... A gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben, az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a visszatartásba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hódfesztiválon Hegyháthodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért programpont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az Élet Menete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett séta résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc rakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az élet menete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagy termében teltház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Sofiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záróünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
1: Sporthírek.
3: Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: FM.
1: De fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Kaját folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet. A cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak!
5: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Görmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a szombathelyi rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Görmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúvá alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bognár Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyors reagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
1: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes gyűriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérni.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokat mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Mikor a tóban fürdünk, meztelen, mikor

0: Európai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: között álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartott a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a vízatatárba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hódfesztiválon Hegyhátodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért program pont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett séta résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc rakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagy termében teltház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Sofiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záró ünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
4: Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométert teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 20 fokot mérhetünk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Gyönyörű, szép, kellemes tavaszias napot kívánok mindenkinek. Elindult a kedd délután itt a 99.8, ma is Tóth Cili vagyok itt a mikrofonnál az éterben, és egészen 5-ig leszek itt önökkel. Ma is hozok jó kis érdekességeket, programajánlózunk, hasznos infókban is bővelkedünk majd, de mint mindig ezúttal is a zené lesz leginkább a főszerep, hogy ezzel is hozzájáruljak ahhoz, hogy felpörgessük azt a fránya munkaidőt, ami még hátra van. Úgyhogy érdemes lesz bennünket hallgatni. Ma is Blink 182, valamint Zara Larsson indították az órát, a Queen Bee sikerével, újdonságával pedig megyünk is tovább, szól a láthatatlanul. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Érdemes még akkor a délutánban fokozott óvatossággal közlekedni a térségben, ugyanis dolgoznak a Magyar Közút szakemberei több helyszínen is. A 86-oson Körmend és Szőcserimány közt kell munkagépeket kerülgetni, itt kaszálás lassítja a haladást. Ugyancsak kaszálnak a 76-oson a Hegyhátodás térségében, itt félpályás zárásra kell számítani az arra autózóknak. Vasszentmihely és Felsőszölnök közt az összekötő úton aszfaltozás lassítja a haladást. A Farkasfa-Apát-Istvánfalva összekötő úton pedig ugyancsak kaszálás zajlik, itt kiépített tereléses sávban tudnak haladni az autósok. Dolgoznak a Rába-Hidvég-Kisunyom összekötő úton félpályás zárás mellett kaszálnak, illetve Rum térségében is a 87-esen kaszálás lassítja a haladást. Szombathelyen pedig a 86-os és a Rumi út találkozásánál lévő kereszteződés útépítési munkálatok miatt félpályás zárásra és forgalomkorlátozásra kell számítani, úgyhogy aki Szombathelyre indulna a délutánban, illetve az elkerülőt szeretné használni, annak mindenképpen érdemes alternatív útvonalat választani, ugyanis ha erre indulnak, akkor mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam és látom most. Ha önök is tapasztalnak valamit, azt várom a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: És most.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Juan Republic és a Love Runs Out forgott a 99-8-an az elmúlt percekben, és hát remélem mostanra már velem együtt mindenki túl van az ebéden. Itt pedig meg is állok egy pillanatra, mert nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy megújult a belváros egyik kedvenc éttermének menü dizájnja, és vele együtt a napi menü kínálat. És ráadásul abszolút pozitív irányba, tényleg mindenki találhat magának kedvére valót, úgyhogy Dani, gratulálok, és csak így tovább. A mai menü pedig egy szó, perfetto. Most pedig én is csatlakozom önökhöz az éteren keresztül egy jó kis kávéra, mert ilyenkor azért az dukál, hogy a folytatásban is bírjuk szusszal a munkát, bár, megmondom őszintén, ez az időjárás inkább kifelé csalogat bennünket, annyira, hogy szívem szerint én is inkább a napsütésben tölteném a délután, de hogy gyorsabban teljen a mókuskerék és hamarabb érkezzen az a bizonyos szabadságérzés, pörgetem tovább a jó zenéket. Hamarosan érkezik a Train és a 50 Ways to Say Goodbye című dala, szól majd popi újdonsága Time Will Tell, de előtte Geszti Péter és Ash Iza repít bennünket egy kicsit közelebb a nyárhoz, ami lassan, de biztosan már tényleg közeleg. Indul a Vigyél a nyárba. Jó rádió!

Popi és a Time Will Tell című újdonság szólt a 99.8-on, Lakosi Gabi pedig közelít a stúdiónk felé, hiszen hamarosan, pontosabban 10 perc múlva 2 óra, hozza a legfontosabb híreket, infókat hazánkból, a nagyvilágból, na meg a kistérségből. Én pedig jövök majd vissza a hírek után is, folytatjuk a délutánt jó kis munkaidő felpörgető zenékkel, érdekességekkel, hasznos infókkal. Tartsanak akkor is velem, de persze a hírek előtt is indítok még két jó kis dalt, az egyik Minor és én a tavalyi közös az In Love, előttük pedig a Guns N' Roses és a Nothing Soul. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a Szombathelyi Rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a Szombathelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a Szombathelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedésbiztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bognár Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyors reagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
4: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérnie.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyunk, és folytatódik a délután a 99.83 perccel 4:43 előtt vagyunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, 5-ig leszek itt az éterben, és a folytatásban is szólnak a jó zenék. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Marcus és Martin, ők indították az órát, David Guetta és Anne-Marie közösével pedig megyünk tovább, szól a Baby Don't Hurt Me, de itt lesz majd a Bagosi Brothers Company is, a Gyere Velem című 2019-es dalukkal. Jó rádiózást a folytatásban is.

Gege és a The D-Dance-olt a 99.8-on. Még Lady Whistledown pletykalapja sem hozott olyan izgalmas hírt mostanában, mint amilyennel most mi érkezünk. Ugyanis a Bridgerton család rajongói készülhetnek, hiszen a népszerű sorozat egyik sztárja hamarosan Budapestre látogat, ráadásul nem is akárhogyan. Exkluzív koncertet ad a fővárosban Ollie Higginson, akit a nézők Johnként, a Bridgerton család egyik ismert lakájaként ismerhetnek. A 32 éves brit színész a színészet mellett a zenei karrierjét is építi, modern Ollie néven indított el indie pop hangzás világú projektjét, amelyben a melankolikus modern brit pop és az intimebb klub hangulat találkozik. Ezzel a produkcióval június 5-én este 9 órától Budapesten a Wonder Budapest ikonikus kokóbárjában lép majd színpadra. Az est különlegessége, hogy a gyertyafényes koktélbár egy titkos londoni klub hangulatát idézi majd meg, miközben Oli legismertebb dalai mellett új szerzeményeket is bemutat a közönségnek. És itt jön a csavar, a koncertre mindössze 40 vendég juthat be, így aki szeretne részese lenni ennek az igazán exkluzív estének, annak érdemes gyorsan lecsapnia a helyekre. Hát úgy tűnik, hogy a Bridgerton lesz nem csak a képernyőkön, hanem hamarosan Budapest egyik legkülönlegesebb bárjában is folytatódik. Mi pedig, hogy bele is hallgassunk Ollie Higginson zenei világába, zenei munkásságába, érkezik a Modern Ollie és a One of Those Faces című dal. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Milky és a Just the Way You Are szólt a 99.8-on. Az elmúlt percekben közérdekű infóval megyünk tovább a folytatásban, ugyanis a GYESEF tájékoztatása szerint egészen 21-ig pályakarbantartási munkálatok miatt több Vasvár megyei vasútvonalon is módosul a menetrend, illetve több szakaszon vonatpótló autóbuszok közlekednek. A Szombathely-Csorna-Hegyeshalom vonalon a személyi vonatok helyett Porpác és Csorna, illetve Szombathely és Csorna közt autóbuszok szállítják az utasokat. Az Intercity járatok helyett pedig szintén közvetlen vonatpótlóbuszok közlekednek Csorna és Szombathely között Répcelak érintése nélkül. Répcelakra külön pótlóbuszokkal lehet eljutni. A Székesfehérvár-Szombathely vasútvonalon is több járat módosított menetrend szerint közlekedik ugyanebben az időszakban. A Szombathely-Kőszeg vonalon pedig 18-a és 20-a közt a késő esti órákban a 39.948-as számú vonat menetrendje változik a csatlakozások biztosítása miatt. A Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon pedig egyes Intercity személy vonatok szintén módosított menetrend szerint közlekednek. Az IC járatok pedig a Budapest keleti helyett Budapest Kelenföld állomásról indulnak, és oda is érkeznek vissza. A GYESEV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a részletes menetrendi változásokról és a pótlóbuszok közlekedéséről.

Újabb óra vége közelét itt a 98.8-on a Körmend FM-en. 10 perc múlva a 3 óra a Lakossi Gabi érkezik ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és természetesen folytatódik a délután, hiszen van még bő 2 órányi időnk hátra, úgyhogy ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. A hírek előtt pedig még Pepper Roach újdonsága szól majd, valamint Kungs és Jamie Cammons közöse a Don't You Know. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Gym átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartott a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a vízatatályba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hódfesztiválon Hegyhátodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért programpont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett sét a résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc rakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagy termében teltház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA, díjas Szófiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záróünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
2: Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a Futókörök napján. A szombaton rendezett Futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
1: Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyok, folytatódik a délután a 99.8-on a Körmend FM-en, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. 2 perccel járunk 3:45 előtt, a zenék sorában pedig Esther és Kanye West után SZA és Justin Timberlake közösével megyünk tovább. Ez lesz a The Other Side, illetve ebben az órában egy jó kis programajánlót is hozok majd, hiszen csokoládét kóstolhatunk a Batthyány Kastély dísztermében, hogy mikor és hogyan juthatunk be erre a különleges csoki kóstolóra. Na, arról hozom hamarosan a részleteket, tartsanak velem!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós bolcs.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Csoki, imádok, figyelem, ugyanis egy különleges programajánlót hozok a folytatásban. Május 30-án egy különleges csokoládé kóstolóra várják az érdeklődőket a körmendi Batthyány kastély dísztermébe. A program nem csak az édes szájúaknak szól, hanem azoknak is, akiket érdekel a csokoládé története és annak kultúrája. A résztvevők összesen 24 féle csokoládét kóstolhatnak meg, miközben egy izgalmas előadásból többek között az is kiderül majd, hogy honnan ered a csokoládé, kik készítették először, és vajon milyen édességeket fogyaszthatott egykor a Batthyány család. A program két időpontban indul, az első turnus délután 14:30, a második pedig 17 órakor kezdődik. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, turnusonként csak 15 fő számára elérhető ez a különleges csokoládé kóstoló. További információt kérni, valamint jelentkezni a kultúra@körmend.hu e-mail címen lehet. Egy biztos, ezen a délutánon a történelem és a csoki igazán édes párost fog alkotni.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Yeah.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Ahogy berobban a jó idő egyébként, egyre több program lesz itt a városban is, úgyhogy most a kutyabarát hallgatók figyeljenek, meg lehet nézni a közeljövőben, hogy hogy zajlik egy kutyasulis foglalkozás, a közös munka, vagy egyszerűen, ha valaki szeretne eltölteni egy jó hangulatú délelőttet a négylábú kedvencével, akkor érdemes fel.

Egy éhes kutyus, sok jutalomfalat, víz a meleg miatt, na meg púrez, és persze a jó kedv. A résztvevők száma korlátozott, jelentkezni előzetesen lehet, és a részvétel csak érvényes oltásokkal rendelkező kutyák számára lehetséges. További információkat közösségi médiában is megtalálhat, úgyhogy aki szeretné megnézni, hogy miként is zajlik egy ilyen kutyasulis foglalkozás, az jelentkezzen bátran.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva. Miami, South Beach, bringing the heat.

közeledünk egy újabb óra végéhez, viszont előtte még azért a zenéki a főszerep, Kato és John Turn the Lights Off című közöse után szól hamarosan Ira Mafia és a Volt egy álmom, itt lesz velünk Wise és Tom Gregory és a Never Let Me Down-nal, előttük pedig Alex Warren és tavalyi sikere, az Ordinary Soul. Jó rádiózást! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, vele együtt pedig Lakosi Gabi vált ismét itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, én pedig jövök vissza a mai délutánunk utolsó órájával, úgyhogy ne menjenek nagyon messzire.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a Szombathelyi Rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a Szombathelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a Szombathelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közvetlenül a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bognár Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakosház tervezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az év eleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyors reagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
1: Sporthírek.
9: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérni.
1: Időjárás jelentés.
9: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

perccel járunk, negyed öt után elindult a délutánunk utolsó órája itt a 99.8-on, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de leginkább jó zenékkel. Chelsea Jordan, Escape My Shadows és Amy Winehouse indították ezt az órát, Jason Derulo, Meghan Trainor, az ő közösükkel pedig megyünk tovább, Hands On Me, ez a jó kis dal indul most, jó rádiózást!

Így, hogy közeledünk a délutánunknak a végéhez, és persze ezáltal egyre közelebb kerülünk a nap végéhez is, egyre többször kezdünk el ásítozni. Ugye szokták volt mondani, hogy az ásítás a ragadós, hát oly annyira, hogy egy olasz kutatás arra jutott, hogy ez a különös testi reakció már a születésünk előtt is megjelenhet. A Pármai Egyetem kutatói szerint a magzatok ásítása bizonyos esetekben összehangolódhat az édesanyáival. A vizsgálat során várandós nőket figyeltek meg, miközben különböző videókat néztek, a magzatok reakcióit pedig ultrahanggal követték. Az eredmények szerint, amikor az anyák ásítottak, a magzatok is gyakrabban reagáltak hasonló módon. A kutatók úgy vélik, ez nem egyszerű utánzás, hanem egyfajta testi összehangolódás lehet az anya és a baba között már a méhen belül is. Bár a kutatás még korai szakaszban jár, a szakemberek szerint az ásítás akár egy, már a magzati fejlődés során kialakuló reflex is lehet, amely később társas helyzetekben aktiválódik. És igen, most valószínűleg sokan ásítottak is egyet. Viszont, hogy ne aludjunk el, pörögnek tovább a jó zenék itt a 99.8-on, így például most Vad Fruttik és a Jobb lesz holnap szól, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
2: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Lonely, ez a jó kis dal szól Jack Corritól az elmúlt percekben. Itt a 99-80, egy német bíróság nagyot szólt az édességek világában, ugyanis eljárást indított a híres Milka Csoki gyártójával szemben. A történet elég ismerős lehet mindenkinek, aki járt már boltban az elmúlt években, ugyanis a csomagolás maradt ugyanakkora, de a csoki karcsúsodott, 10 deka helyett 9 deka került a táblába. A bíróság szerint viszont itt nem csak a csokiról van szó, hanem bizony a bizalomról is. Ha a csomag ugyanúgy néz ki, a vásárló joggal feltételezi, hogy a tartalom is ugyanaz maradt. A döntés szerint ezt egyértelműen és feltűnően jelezni kellett volna még átmeneti időszakban is. És hogy miért is érdekes ez, mert a jelenség nem egyedi, ugyanis Európa szerte egyre több terméknél figyelhető meg az úgynevezett zsugorinfláció. Kevesebb csoki, kevesebb tészta, kevesebb jégkrém, sőt még a háztartási papírok is fogyókúráznak. A gyártók általában azzal érvelnek, hogy az alapanyagok drágulása miatt így tudják tartani az árakat. A Milka Csokit gyártó cég egyelőre nem jogerősen veszített, fellebbezhet, de közben már elismerte, hogy változtattak a kiszerelésen. Hát mi ebből a tanulság, hogy vásárláskor nem árt néha nem csak az árat, hanem a grammokat is figyelni, mert a csomag bizony néha ugyanaz, csak a tartalom lett egy kicsit diétásabb, úgyhogy ne lepődjünk meg a boltok polcain. Picture.

Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz és a Sono című közösük forgott itt a 99.8-on a Körmend FM-en, és szép lassan el is érkezünk a délutánunknak a végéhez, hamarosan 5 óra, amikor is ismét Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat a térségből, hazánkból és a nagyvilágból, de a folytatásban is szólnak a jó zenék, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, tegyenek így holnap is, hiszen ugyanígy a szokott időben 1 és 5 között leszek itt az éterben, várom akkor is önöket egy jó kis laza délutánnal, sok-sok jó zenével. Mára pedig további szép estét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést, és persze jó rádiózást a Körmend FM-mel, Tóth Cilit hallották, holnap 1-kor jövök.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outlet árainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outlet árakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres
6: és a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartó... A gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben, az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a visszatartásba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hódfesztiválon Hegyháthodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért programpont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett séta résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc-Brakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagy termében teltház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Sofiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záróünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
2: Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. It is if everyone dies alone. Does that scare you? I don't want to be alone.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva. Yeah,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Közeleg a gyermeknap, és vele együtt a gyermeknapi akció a Körmendi Shoemakers Outletben. Május 30-án minden megjelölt gyermekcipőre outletárainkon felül további 10% kedvezményt adunk, a legkisebbeket pedig ajándékkal is várjuk. Fedezze fel Superfit gyermekcipőinket, valamint Legero, Tink, Ara, Puma és Marco Tocci kínálatunkat. Kedvező outletárakon! Várjuk Önöket május 30-án reggel 8 és délután 2 óra között Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
6: Cipele

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a szombathelyi rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Konc Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bognár Csabát és Fejsz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az év eleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyors reagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
3: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérni.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartott a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a Vízatatályba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsai sok, a körmendiek támogató szavazatait is várják, május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hódfesztiválon Hegyháthodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért program pont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hódtokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett séta résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc rakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes-i Fesztivál közönsége. A Cannes-i Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagytermében teltház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Szófiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záró ünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
1: Majdnem 90 ezer kilométer és több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 ezer résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 ezer kilométert teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a szombathelyi rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyánykastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kiszoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakoshoz tervezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza-Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyors reagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
4: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérnie.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hút Fesztiválon. Több mint 10 percig tartott a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a visszatartásba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsejki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsai sok, a körmendiek támogató szavazatait is várják május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hút Fesztiválon Hegyháthodászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért programpont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett séta résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlócz rakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagy termében teltház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas Szófiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záróünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
1: Majdnem 90 000 kilométer és több mint 10 000 résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület életébe tekinthetnek be mai és jövő heti háttérműsorunkban Bozzai Lajos egyesületvezető segítségével. Szó lesz a civil szervezethez tartozó polgárőr és hagyományőrző tagozat munkájáról is. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Móni.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez

0: Marosvári önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület életébe tekinthetnek be mai és jövő heti háttérműsorunkban Bozzai Lajos egyesületvezető segítségével. Szó lesz a civil szervezethez tartozó polgárőr és hagyományőrző tagozat munkájáról is, de elsőként egy díjról és a Vasvári tűzoltóság munkájáról legyen szó.
1: Bozzai Lajossal, a Vasvári önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület vezetőivel, elnökével egyeztünk meg abban, hogy egy kicsit visszatekintünk a tavalyi év statisztikáira, az idei év terveire, de először is hadd gratuláljak egy kitüntetéshez, amit nemrégiben vehetett át a tűzoltói munkáért, ugye jól tudom?
2: Igen, ez a Hadik András szabja, ez a belügyminiszter ajándéka elvileg, és a helyettes vagy az államtisztára adta át a belügyminisztériumba, a tűzoltó és rendőr és tűzoltónak alkalmából, előtte pedig ugye március 15-e alkalmából a megyei közgyűlésnek a tűzbiztonsági tagozatának egy ilyen emlékérmét vettem át.
1: Hát ezek az elismerések, országos és vármegyei elismerések mindig érdemeket elismerve kapják a tulajdonosok. Azért te tényleg nagyon sokat tettél és teszel ezért a területért. Jól esett, hogy most elismerték a munkát?
2: Hát tulajdonképpen igen. Ugye egy japán mondás szerint, hogyha nem simogatják a macskát, akkor elsorvad a gerincet, tehát nyilván fontosak az elismerések. Megmondom őszintén, egy kicsit úgy vagyok vele, hogy az elmúlt 20-30 évben ilyen 10-szer költöztem körülbelül, úgyhogy általában ezek az elismerések dobozban vannak, és nem tudom nézegetni őket. Mert most is volt egy lakásfelújítás miatti oda-vissza költözésünk az elmúlt évben, és még részben dobozokban vagyunk, meg zsákokban. Úgyhogy inkább csak az emlékek, mint hogy látnám ezeket az elismeréseket.
3: Hova mész? Hova futsz?

0: Bozai Lajos, a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vezetője vendégünk, akivel a civil szervezet múlt évet összegző közgyűlése után ültünk le beszélgetésre.
1: No, és akkor térjünk tényleg a múlt év értékeléséhez. Milyen évet zárt tavaly a Vasvári Tűzoltóság?
2: Hát a tűzoltóságot nézzük, akkor ilyen vegyes. Igazából összesen volt 117 regisztrált eseményünk. Ez azt jelenti, hogy 117-szer megmozdítottuk az autót, tehát kimentünk valamilyen eseményhez. Ebből volt mondjuk 22 tűzeset, amiből 16-ot önállóan láttunk előtthöz, kellett hívni magasabb egységet, tehát amilyen hivatásos tűzoltóságot. Műszaki mentés az 76 volt. Ezek hát hogy nyilván vegyes, mert volt a lélekrázó baleset is, amikor a 8-ason egy fiatal hölgy halt meg az autó balesetben, egy édesanyja, de zömében leginkább ilyen fakitülés típusú elemi károsviharkáros események voltak, és hát sajnos volt 19 éves jelzés, amiből mondjuk ilyen tűzjelző 3 és állampolgári bejelentés az 16 esetben történt, de ezek inkább a gondos óra és környéke, amikor nem tudják megfelelően kezelni, vagy nincsen megfelelő információ, tehát ez a jellemző, illetve voltak gyakorlataink, amik ugye kötelezően elő van írva, ugye minden hónapban legalább egy elméleti és vagy vegyes gyakorlati oktatás, illetve van még tulajdonképpen 8-11 nagy gyakorlat, amit vagy önállóan, vagy pedig van még hivatásos egységet, közösen végzünk valamelyik cégnél, telephelyen. Tehát ebből is úgy a vezetés, hogy együtt ilyen 35 jön össze egy évben.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület életébe tekinthetnek be műsorunkban ma Bozai Lajos egyesületvezető segítségével. A tűzoltási statisztikák mellett a vasvári tűzoltókra váró nehézségekről, a múlt év eredményeiről és az idei tervekről is beszélgettünk.
2: Április, nem is tudom már, szóval a tavasz derekán egy 4-5 napig olyan szelünk is volt, ami eddig nem. Azt gondolom, hogy még tetézte itt a feladatokat, vagy egy csomó műszaki mentés az ehhez kötődik.
3: Igen, hát itt ilyen 21 pár eseményünk volt 24 óra alatt. Azért mondom, hogy 21 pár esetünk, mert itt érdemes érdekes, mert van a tűzoltóság, és van mellette az Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, és gyakorlatilag ez nyilván összefor, és hogy gördülékenyebb legyen a dolog, akkor ilyenkor az öttel is külön riasztásra került, és ezzel egy más statisztikában szerepel, tehát hogy volt úgy, hogy a tartalékkal vagy a pick-up-pal, egy tört a pick-up-pal mentünk ki fát vágni, hiszen a motorfűrész abban is elfér, és az utol le tudjuk darabolni a fát. Jellemzően itt is a fa dőlések voltak, többségében, illetve olyan piarkák, hogy a tető bontotta meg a szél. Sajnos előfordulnak ebből, vagy ezeknél az eseteknél olyanok is, hogy azt gondolják, hogy a tűzoltók mondjuk a cserepezést, vagy a nem tudom milyen tetőfedő munkát elvállalják, és úgy, hogy két-három cserepet vitt le a szél, az sem biztos, hogy most a szél vitte le olyan helyről, ahol nem is nem tudtuk beavatkozni, hiszen a tűzoltóton cserepes létre, és akkor megsértődnek, hogy azt elmondjuk, hogy nem ez a profilunk, illetve volt olyan, hogy két nappal a vihar után jött a jelzés, hogy a szomszéd bár vitt a melléképület tetejét a szél, és kiderült, hogy egy hullámlemezt vitt át, tehát egy fémlemezt, és sajnos nem tudjuk visszatenni neki igazából, mert ő elmondta, hogy hogyan kéne szárfendezni a tetőt, hogy az jó legyen. Úgy azt tudjuk csinálni, hogy a laza lemezeket levesszük, mert ez már nem tűzoltói feladat, akkor nem megsértődött és elkezdett velünk üvöltözni az illető néni. Úgyhogy már ott tartottunk, hogy rendőrt hívunk. De nyilván olyan is volt, hogy kaptuk a bejelentést, hogy veszélyesen megdőlt a fa, és kiderült, hogy hát az a fa stabilan áll, csak hát a szél az fújdogálja, és mondjuk egy ház előtt van 5 óriási fenyőfa, amit nyilván már régen ki kellett volna vágni, nem szabad volna hagyni, hogy ennyire megnőjön, és gondolták, hogy itt a vihar veszélyezteti a házat, akkor majd a tűzoltók elvégzik ezt a munkát, csak hát ugye az a baj, hogy ott telefonvezetékek, villanyvezetékek, házak, autók vannak közelben, tehát ez tényleg ez egy veszélyt, ha kibámult kellene hozni, csak hát ilyen próbálnak ügyeskedni az emberek, hogy akkor ez megúszták azt a plusz kiadást, amit mondjuk a felelőtlensége, hogy évtizedekig ott tartotta azt a veszélyes fát, akkor majd a tűzoltók ezt elvégzik, de hát sajnos, vagy hála Isten, nem ezért tartnak benne.

0: szerepét.
1: Bozai Lajos, a vasvári önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület vezetője vendégünk, akivel a civil szervezet múlt évet összegző közgyűlése után ültünk le beszélgetésre. Hát tényleg akkor nagyon fontos azért a határokat megtartani, meg tudatni az emberekkel. Ez, nem tudom, úgy érzem, hogy ez régen talán nem volt probléma, talán régebben egyértelműbben tudták az emberek, hogy a ti munkátokért köszönet jár, és tényleg csak ilyen valódi veszélyhelyzetbe hívtak benneteket, úgy érzem.
2: Ez így van igazából, már nem is volt ennyi sokrétű a feladat, tehát leginkább voltak a balesetek, műszaki mentések, és ebből a fadölések se voltak ennyire elszaporodva, mert kidőlt egy fa, akkor ment a tulajdonos, és akkor összevágta, tehát nem volt, hogy tulajdonképpen kiszáll valaki az autóból, és félrehúz egy karvastagságú ágat, ahhoz nem kéne ráriasztani még 10-akárhány kilométerre tűzoltókat. Tehát egy kicsit megváltozott az emberi gondolkodás, illetve körülvettünk munkat olyan sok veszélyes anyaggal, amire nem vagyunk felkészülve, sajnos még mi tűzoltók sem. Tehát itt beszélhetünk arról, hogy nyilván fölkapott divatos politikai dolgok voltak ezek az akkumulátorgyárak, hogy ez mennyire veszélyesek. De hát, hogyha belegondolunk, hogy mennyi akkumulátoros dologgal vagyunk körülvéve most is, ugye egy ilyen nem beszélünk is, egy mobiltelefon, de fülhallgató, ami a Bluetooth-os akkumulátorban működik, egy csomó lámpa akkumulátorban működik, és például pont itt a tűzoltóságnál fordult elő olyan, hogy köztudott, hogy a bucsokor az egyik körmennél a tűzoltók szoktak világítani bizonyos területeken, vagy bennünket kérnek fel. És van olyan része a erdőnek, amihez nem tud bevilágítani az autónak a reflektorai, és ezért az a kis lámpákat szoktunk a fára felerősíteni, és ezeket a lámpákat délután elkezdjük tölteni, nehogy ott derüljön ki, hogy nincsen megfelelő tápanyag bent, már világításhoz szükséges áram az akkumulátorokban, és egyszer csak hallottunk egy durranás, és elment az áram, és kiderült, hogy az akkumulátor, a lámpának az akkumulátor töltője robbant fel. Nos, ez egy szobában történik, ahol mondjuk rohannemű, papírár, stb. Hál' Istennek az a folyosón volt, tehát nem okozhatott tüzet, de bárkinél elfordult, és annyi voltunk már lakástűznél, amit egy telefontöltő okozott, és kiégett a fél lakás. De tudjuk azt is, hogy egy elektromos rollátóba bevittek a gyerekek az Zajlett közeli városba tölteni a nagymamához. Ott kiégett az egész lépcsőház, illetve a kettő, mármint a lépcsőházban lévő lakások. A tűz miatt váltak lakatatlanná, de a kettő másik lépcsőházban lévő lakások pedig a tettő oltásánál lefolyó víz miatt váltak lakatatlanná, úgyhogy egy elektromos roller gyakorlatilag három lépcsőházi lakást tett tönkre. És ez van, és itt velünk ilyenek ezek, de hát itt az autótüzekről beszélhetünk, az elektromos autókról, milyen kimáson napelemek, előbbre vagyunk egy kicsit, mint a tűzoltás technika. Ezzel, hogy hála Isten még nincs, nem volt sok gond bele, de bármi előfordulhat sajnos.
1: Ketyeg az óra tulajdonképpen. Érdekes, amit mondasz, meg akkor még ezt tetézi a klímaválság is, gondolom ezt is teljesen úgymond a bőrötökön érzitek a vonulások miatt, hogy ez is több az emiatti esetek.
2: Hát igen, ugye két évvel ezelőtt bekaptuk a Vasi Ezres erdőtüzet, ugye hát Isten nem nálunk volt, de minden nap ott volt egyszer tőlünk Vasváról is. Én magam is 20 órát töltöttem két nap alatt ott, és azon kívül még ugye, amikor itt voltunk ügyeletesek, akkor itt is kellett vonulni, tehát volt itt erdő, vagy bocsánat, lakástűzünk, az erdőtüzet tetézendő, illetve baleseteink is, műszaki mentéseink ugyanabban az időben. Viszont ugye ezt évek óta beszegették, hogy közelít felénk, és ugye ezt már megtapasztalták Szlovéniába, megtapasztaltuk, még most látjuk Ausztriában, hogy micsoda erdőtüzek vannak, és hát amilyen szárazságban, bármikor itt is előfordulhat, sajnos, hogy ez előjön. Ennek megelőzéseként valamilyen szinten egyébként kicsit előre gondolkoztam, a szövetségi szinten most fut ki egy szlovén-magyar pályázat, ez mondjuk elsősorban árvizes, hiszen az is a és azértnél veszélyeztetnek bennünk, és megkaptunk az utóbbi időben lepős a szlovén és magyar oldalon is. Illetve most indul egy olyan osztrák-magyar-koreai határon átnyúló szintén, de szintén megmondom, mert már ugye Vasmegyei Tűzoltó Szövetség, de hát érintve vagyunk ezáltal mi is, ami inkább erdőtűzbe, és illetve nem csak erdőtűz, hanem az előbb említett kihívások, tehát ilyen napelemek és egyéb anomáliákkal kapcsolatos

0: A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület életébe tekinthetnek be műsorunkban ma Bózai Lajos egyesületvezető segítségével. A tűzoltási statisztikák mellett a vasvári tűzoltókra váró nehézségekről, a múlt év eredményeiről és az idei tervekről is beszélgettünk.
1: Hát nem lehet egyszerű ez az állandó készültségben levés, és plusz tetézve az újabb és újabb feladatokkal, amit a civilizációs életünk hatványoz itt nekünk, vagy nektek például, amit el kell látnotok. És mennyire elég ehhez az állomány, vagy mennyire várjátok új csapattagok csatlakozását?
2: Hát azt nagyon várnánk, egy kicsit előregedett nálunk a kórstruktúra, de nem csak a személyek, most épp egy gyűjtésbe fogunk, mert előregedtek az autók is, és az idősebb autónk az 36 éves, a fiatalabb az 33, és most Ausztriában sikerült egy ilyen nagyon-nagyon jó állapotú 19 ezer kilométert futott az üzemórája, a szivattyúba 30 óra, és most cserélnek egy ilyen autót nagyon messze a Linz fölött, és ezt sikerült lefoglalóznunk, és bízunk, mert hogy hamarosan a birtokunkba kerül, ehhez kérjük a helyi vállalkozóknak a segítségét, hogy össze tudjuk rakni az önkormányzat, és egy nagyobb összeggel támogatni, és mélyen a zsebünkben nyúlunk, és így talán tudunk egy kicsit frissíteni az autó, az állományon, persze ez is 25 éves, mert ott azért 24-25 éves korúba cserélik az autókat. A másik, hogy tényleg nagy szükség lenne a fiatalításra. Ez a Covid előtt még jól működött, és a Covid óta egy kicsit megállt, hogy vannak, akik elköltöztek, mentek nyugdíjba tőlünk, sajnos többen meg is haltak az eredeti induló csapatunkból, és van, akik külföldön vagy vidéken dolgoznak, tehát nehéz az elérhetőség, és ezért próbálunk a toborzásnál egy nagyon-nagyon mély ponttól indulni, hogy elkezdtünk tavaly gyerektáborokat szervezni, vagy hát egy pontosabban egyet, és idén is szervezünk gyerektábort, és talán idén sikerülne már beindítani a szakkört is. És hát természetesen nem csak tűzoltók, hiszen ugye három lábon áll a tűzoltó egyesület, a polgárőröknél is ugyanez a helyzet, hogy ott is szeretnénk egy kicsit fiatalítani, illetve tagokat toborozni a közénk.
1: Egyébként hogy történik az, hogy valaki tűzoltásképes vagy hogy őnek is szabad legyen veletek vonulni, milyen szakmai úton és milyen hosszú időszakon kell valakinek ezen átmenni, hogy ő is vonulós lehessen?
2: Tehát ugye van alapban Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, aminek ugye van három lába, van ugye a tűzoltás, a polgárőrség és a hagyománygyőrzés. És ha valaki belép ebbe az egyesületbe, akkor eldönt, hogy melyik tevékenységben szeretne részt venni. Ha azt mondja, hogy szeretne tüzet oltani, akkor először el kell végezni egy úgynevezett 40 órás alaptanfolyamot. Ezzel jogosultá válik arra, hogy felüljön az autóra. Nyilván ezt akkor fel kell ruháznunk, ugye több százezer, közel milliós tételt rá kell költenem, mire ruhát, csizmát, légzőképzőléket, stb. Mind megkapja. Illetve ezen kívül még vannak ilyen kisebb tanfolyamok, például motorfűrészkezelő, feszítővágó, emelőpárna, szivattyú és a többi. Tehát minden kis gépről, amit használunk, külön vizsgát kell tennünk. Értelemszerűen nyilván ez egyfajta önvédelem is, hiszen nem használtunk olyan berendezést, amire nincs vizsgálunk, arra külön kell figyelni még egy parancsoknak, hogy olyan ember kezébe legyen egy motorfűrész, akinek van erre vizsgálja. És hogyha összeszedi ezeket a papírokat, akkor ő teljes jogú, hogy is mondjam, teljes jogú jogon ül az autón, bármilyen beavatkozásban részt tud venni, illetve ezen kívül aztán még vannak ilyen finomságok, hogy az, hogy valaki parancsnok legyen, ahhoz el kell végezni egy tűzoltás vezető egyes, illetve kettes tanfolyamot,

ez a gép. Nyilván erre szolgálnak a gyakorlatok is, hogy az oktatások is, hogy tényleg profi munkát tudjuk végezni, hiszen ha nem ezt csináljuk, akkor akár emberéleteket is követ.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bozai Lajos, a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vezetője vendégünk, akivel a civil szervezet múlt évet összegző közgyűlése után ültünk le beszélgetésre.
2: Beszéltél a három lábról, akkor kicsit nézzünk, tekintsünk át a Polgárőr Egyesületi tevékenységre számokban is, hiszen az is ugyanúgy önfeláldozást kíván a tagoktól.
3: Hát, igen, az mégis egyszerűbb, mert mondjuk, hogy mondom, hogy az autót, azt mondjuk egy 6-700 forintból tudunk felruházni, amit egy polgárőrt azért 1-200 ezerből, de természetesen azért a polgárőrnek is van komoly feladata. Igazából most jelenleg ilyen 12-13 ember, aki hadrafogható a polgárőrök között. Jellemzően ugye vannak önálló beavatkozásaink, tehát amikor önállóan járőrözünk, ez ilyen tavalyi évben 343 óra volt.

ülkesen az 209 órát adtunk közös szolgálatot. Ez olyan éves, tavalyi évben 550 óra volt. Ez nyilván sok minden múlik, mert például, hogyha megkérnek bennünket egy nagy rendezvény biztosítására, akkor akár 100 óra plusz is összejöhet, hiszen ha van ott 10 polgárőr egy két-három napos rendezvényen, akkor azért egy szépen mennek fel a szorzók. Illetve mondjuk, hogy egy ilyen rendezvény elmarad meg egy rossz időjárás miatt, akkor természetesen ez is változik. Ez ugye jellemzően jobban lehet látni azok a nagyobb rendezvények Vasváron, ahol meg kell jelenni, vagy forgalomirányítás, az inkább a körmületekhez kapcsolódó nagyobb rendezvényeknél, ahol le kell zárni, tehát egy koszorúzás, városi ünnepség kapcsán egy forgalomirányítás útlezárásokat jelent, illetve többször már előfordult olyan is, hogyha van egy baleset, ahol mondjuk kicsit gyengébb a rendőri jelenlét, mert éppen már dolgok van, akkor ott is tudunk polgárőröket kérni, hogy segítsenek a forgalom irányításba. A másik, ami többször feltűnünk a futballpálya környékén, többször sikeresen pályáztunk az MLS-hez a vasvári mérkőzéseken egy járőrbál teljesít szolgáltat. Nyilván nekik nem az a dolga, hogy rendező szerepet lássanak el, hanem a rendezők munkáján felül akad valamilyen probléma, akkor kell nekik beavatkozni, hála jó Istennek. Eddig még nem fordult ilyen elő, illetve ilyen kisebb rendbontása voltak, hogy valami részleg ember ott hőbölgött, és akkor a rendezők nem bírtak vele, akkor a polgárőrök ezt sikeresen megakadályozták az ilyen, hogy egy kis terdúrulján a helyzet, esetleg forgalomirányításba kellett segíteni, mert van sok autó érkezett a futballpályára, és ugye itt azt tudjuk, hogy annak a megközelítése, a be- és az eltávozása az elég nehézkes. Illetve voltak ilyenek, hogy drogprevenciós, vagy pedig ilyen kültéri szemétgyűjtés, nem is szemétgyűjtés, vagy hulladék, hanem inkább a település határán kívül lévő vegetációkat, tehát erdőmezőn kidobott hulladéknak a felderítése és jelentése volt a feladat, ezekre is mind sikeresen pályáztunk. Tehát összességében a polgárőrökkel az körülbelül ilyen volt. Igazából nagyon nagy munka az a Covid alatt volt, ugye egy nap az gyakorlatilag 10 óra járőrözés jelentett délelőtt és délután is. Idézve kötelező jellegek voltak a polgárőreink a városban, illetve a környéken. Tehát ott volt egy nagyon-nagyon magas óraszámunk. Most azt mondom, ez egy ilyen, ez az 550 óra ilyen átlagos, hogy ez kicsit szálltabb alatt volt.

0: Hétfőn.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
2: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Fokozott ellenőrzést rendeltek el a szombathelyi rendőrkapitányságon. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges látványossággal készülnek a gyereknapra Körmenden. Ma is 31-én vasárnap délután egy óriás repülőgép formájú ugráló vár száll le a Batthyány kastély oldalkertjében. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekek ingyenesen használhatják majd a hatalmas légvárat. Az esemény helyszínét a szervezők játékos módon repülőtéri hangulatúba alakítják. A kastély oldalkertjében szélzsák is jelzi majd a leszálló pályát, így a résztvevők valódi repülőtéri kaland részeseinek érezhetik magukat. A rendezvény a Batthyány kastély gyereknapi programjaihoz kapcsolódik, amelyek egész délután családi kikapcsolódást kínálnak az érdeklődőknek. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenynek. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Fokozott ellenőrzés a szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Dr. Koncz Gabriella rendőr ezredes május 20-án szerdán éjféltől éjfélig fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, közölte a rendőrség. A cél a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A fokozott ellenőrzés alatt a rendőrök kiemelten vizsgálják majd a közrend és a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos jogsértéseket, valamint ellenőrzik a közlekedés biztonsági szabályok betartását is. Több mint 5 millió forint fekete piaci értékű designer drogot foglaltak le a Vasvár megyei rendőrök egy összehangolt akció során. Az ügyben két feltételezett terjesztőt elfogtak, közölte a Vasvár megyei rendőr főkapitányság. A celldömölki nyomozók hosszabb ideje folytattak felderítő munkát a kábítószerkereskedői hálózat ügyében. Három helyszínen tartottak kutatást egy közel 1000 fős faluban. A kommandósok az egyik gyanúsítottat éppen értékesítés közben fogták el, majd rövid időn belül a hálózat egy másik feltételezett tagját is őrizetbe vették. A házkutatások során a nyomozók jelentős mennyiségű stimuláns hatású designer drogot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A Tisza párt Bognár Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bognár Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. A Tisza Zugi Földrajzi Múzeum kapta az év múzeuma díjat, amelyet a múzeumok majálisán adtak át. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A díjazottak mögött sok-sok év munkája, műhelyek, közösségek, átgondolt koncepciók, gyűjteményi és kiállítási teljesítmények állnak. A díj nem verseny eredménye, hanem a szakmai közösség köszönete és elismerése azok felé, akik elkötelezett minőségi munkájukkal járulnak hozzá a múzeumi terület és a közélet gazdagításához. Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva az országos tűzoltó parancsnok kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Szokatlan jelenet bénította meg a forgalmat az ausztráliai Adelaide közelében. Egy kenguru tévedt fel az autópályára, és percekig versenyt futott az autókkal. A sofőrök döbbenten videózták az állatot, miközben a rendőrök próbálták biztonságosan leterelni az útról. Közben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a városok terjeszkedése miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Az ausztrál hatóságok már külön állati gyorsreagálású csapatokat is fenntartanak a helyzetek kezelésére.
0: Sporthírek.
1: Története során 5-5-ször az Eto'o FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A 2013 után újra aranyérmes gyűriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. A Ferencvárosnak sorozatban 7 bajnoki cím után kell az ezüsttel beérnie.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin. It's

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben. Különleges gasztronómiai élményekkel készültek a Hód Fesztiválon. Több mint 10 percig tartott a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az élet menetén. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vasi vízügyi szakemberek is részt vesznek az országos vízhiány elleni védekezésben az Országos Vízügyi Koordinációs Központ irányításával. Az elmúlt 5 év csapadék hiánya miatt a vízügyi igazgatóságok már ősszel elkezdték a vízvisszatartási intézkedéseket. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén feltöltötték az öntöző csatornákat, és igyekeztek a beérkező vizeket minél nagyobb arányban megtartani. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint május elején országszerte 615 millió köbméter vizet tároltak a tározókban. A következő időszakban a lehulló csapadék visszatartása az egyik legfontosabb feladat, folytatják a Vizet a tájba programot is. Piknikre hívja a város polgármestere a körmendieket. Előzetes meghívást tett közzé közösségi oldalán Körmend polgármestere egy júniusi közösségi rendezvényre. Dr. Szabó Barna bejegyzésében arra invitálta a város lakóit, hogy piknikezzenek együtt június 14-én. A polgármester hozzátette, a rendezvény részleteit később ismertetik. Az Olcsey Kis Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt, a jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A kihívásban résztvevő olcsai sok, a körmendiek támogató szavazatait is várják, május 22-éig. Különleges gasztronómiai élményekkel, kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várták az érdeklődőket a 4. alkalommal megrendezett Hód Fesztiválon Hegyhátvadászon. A barátságtalan időjárás ellenére sokan látogattak el a rendezvényre. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért programpont idén is a különleges hódételek bemutatója volt. A fogásokat Prohászka Béla mesterszakács készítette el a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobuszában. A látogatók többek között hód tokányt dödöllével, bazsalikomos hódragút mediterrán zöldségekkel, valamint almával és szőlővel kínált hódfalatokat is megkóstolhattak. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező 22. alkalommal megrendezett sét a résztvevői a Cipők a Dunaparton holokauszt emlékműtől a Kárlóc brakparton található Embermentők emlékműve elnevezésű színpadhoz vonultak, ahol elhangzottak a beszédek. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, az életmenete üzenete egyszerű, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra terjedjen. Több mint 10 percig tartó tapsal jutalmazta a vasárnapi díszbemutatón Nemes László első francia nyelvű filmjét, a Maulin című alkotást, a 79. Cannes Fesztivál közönsége. A Cannes Fesztivál palota 2300 férőhelyes, Lumière nagy termében telt ház előtt mutatták be a hivatalos versenyprogramban az Oscar Golden Globe BAFTA díjas Szófiát jegyző magyar rendező 4. nagyjátékfilmjét. A film 21 művel verseng az aranypálmáért, amelyet május 23-ai záróünnepségen adnak át. Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntető bíróság kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelem adót bevételei után. Most ezt visszakaphatja.
0: Sporthírek.
1: Majdnem 90 000 kilométer és több mint 10 000 résztvevő a futókörök napján. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütés várható, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel keleten, északkeleten záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szél többfelé megélénkülhet, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó európai uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Borsfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Film Kritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendi civil közösségeket is segíthetjük a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával, amit még ma éjfélig megtehetünk. Ez helyben hat, nagy segítség a civileknek, hangsúlyozta Gorza Norbert, a Vasvár megyei civil szolgáltató központ vezetője.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy egyre többen és egyre tudatosabban rendelkezzünk a személyi jövedelemadónk célzott 1%-áról, hiszen ez civil szervezetek számára közvetlen segítség lehet, tehát jó magunk is olyan ügyeket támogathatunk, amelyek valóban fontosak számunkra és közel állnak a szívünkhöz. Ezek a fajta 1%-ok helyben hatnak, tehát sok-sok olyan civil szervezetnek lehet majd felajánlani, akik a helyi közösségeikért dolgoznak, és nem egy elhanyagolható szempont, hogy ezek az 1%-ok teljes egészében átláthatóak, tehát az 1%-ot megkapó civil szervezet elszámol a támogatásnak a felhasználásáról, így mi is tudhatjuk, hogy valóban jó helyen hasznosulnak az adóforintjaink.
1: Kutyaiskola szerez ingyenes nyílt napot a kutyatartók számára június 13-án Körmenden. Kezdő és haladó kutyákat egyaránt várnak. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és közös élményalapú foglalkozásokon vehetnek részt. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a létszám korlátozott. A szervezők jelezték, kizárólag érvényes oltásokkal rendelkező kutyák vehetnek részt a programon, oltási könyv bemutatásával. A kutyaiskola azok jelentkezését is várja, akik kutya nélkül megfigyelőként szeretnének részt venni az eseményen. 117 esetben kellett vonulniuk tavaly a vasvári tűzoltóknak. A Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület nemrégiben tartotta meg éves közgyűlését, ahol a múlt évi munkát is összegezték. A tűzoltóknak tavaly 117 esetben kellett vonulniuk, nyilatkozta a Bozai Lajos Egyesület vezető.
3: Hát a tűzoltóságot nézzük, akkor ilyen vegyes. Igazából összesen volt 117 regisztrált eseményünk. Ez azt jelenti, hogy 117-szer megmozdítottuk az autót, tehát kimentünk valamilyen eseményhez. Ebből volt mondjuk 22 tüzeset, amiből 16-ot önállóan láttunk kellőthöz. Kellett hívni magasabb egységet, tehát ami a hivatásra tűzoltóságot. Műszaki mentés az 76 volt. Ezek hát hogy nyilván vegyes, mert volt a lélekrázó baleset is, amikor a 8-ason egy fiatal hölgy halt meg az autóval esetben, egy édesanyja, de zömében leginkább ilyen fakitüllés típusú elemi károsviharkáros események voltak.
1: Lengyelországi szakmai mobilitási programon szerzett tapasztalataikról számoltak be a Rázsó Technikum diákjai egy iskolai előadáson. Az Erasmus Plus program keretében a tanulók 3 hetet töltöttek Lengyelországban, ahol szakmai és nyelvi ismereteiket egyaránt bővíthették. A résztvevők emellett kulturális programokon is részt vettek, többek között Krakó nevezetességeivel is megismerkedtek. Idén Sebestyén Ilona kapta a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti díjat. Immár hagyományosan Nagy Gáspár 1949. május 4-i születésnapi dátumához legközelebb eső hétvégén rendezték meg a tiszteletére alapított díj átadását. A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti díjat olyan alkotó kaphatja, aki a Kossuth díjas költő művészi és közéleti munkásságához kapcsolódó, kiemelkedő irodalmi vagy más művészeti értéket hoz létre, és gyarapítja a magyar kultúra értékeit. Az ünnepséget Bér-Baltaváron a költő szülőházában tartották. Idén Sebestyén Ilona a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át, a magyar közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a díjat Bér-Baltaváron a költő emlékházában. 4. alkalommal rendezi meg az Örömkaszálás elnevezésű közösségi programját az Egyesület Együtt Nádasdért május 30-án a nádasdi Cseresnyéshegyen. A rendezvény célja a hagyományos kaszálási kultúra és a közösségi együttlét népszerűsítése. A program reggel 6 órakor kezdődik, mottójam, ha legény vagy, gyere velem kaszálni. Az eseményen a résztvevők megismerkedhetnek a hagyományos kézi kaszálás eszközeivel és technológiájával. A Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a hétvégén az U10-U11-es korosztály szabadfogású országos bajnokságának. A két csoportban közel 300 birkózó palánta sorakozott fel a szőnyegen. A körmendi birkózókat Szomi Máté és Markó Pál képviselte. Máté 3 győzelemmel és egy vereséggel a dobogó 3. fokára léphetett fel, és vehette át az országos bajnokság 3. helyezésért járó bronzérmet. Idén is megrendezi Rába lapátolás elnevezésű vízi túráját a Viking Egyesület június 13-án a Körmend és Molnaszecsőd közötti Rába szakaszon. A program célja, hogy a résztvevők közösségi élmény keretében fedezhessék fel a folyó természeti értékeit és a környék vízitúrás lehetőségeit. A túrán különböző típusú vízi járművekkel lehet részt venni, a rendezvényre előzetes nevezéssel várják az érdeklődőket. A rábalapátolás az elmúlt években a térség egyik népszerű szabadidős vízi sportprogramjává vált, amely családokat, baráti társaságokat és tapasztalt vízi túrázókat egyaránt megszólít. A szezon végén befejezi élvonalbeli pályafutását Ferenc Csaba. A körmendi kosárlabdázás meghatározó alakját Kecskeméten köszöntötték a bajnoki mérkőzés alkalmával. A játékost a Kecskeméti klub részeiről Ivkovics Stojan szakmai igazgató, Sörös Jenő ügyvezető és Wittmann Krisztián csapatkapitány búcsúztatta. A körmendi legenda egy 73-as számú mezt kapott ajándékba, amely arra utal, hogy pályafutása során 73 alkalommal lépett pályára a kecskeméti csapat ellen. Ferenc Csaba hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a magyar élvonalnak és a körmendi kosárlabdának. Várhatóan pünkösd után jövő héten kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormányoldalnak lesznek jogszabály javaslatai, közölte a miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Közölte, a korábbi vállalásoknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy felére csökkentsék a kiadásokat. A javaslatot ugyanakkor nem ismertette, arra hivatkozva, hogy még a Tisza frakció sem ismeri a részleteket. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvívő Budapesten a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. Azonnali hatállyal megvizsgálják az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. Megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szövivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta, egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy ezeknek a pénzeknek a helye itt van Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, az oktatásban és az infrastruktúrában. Megbírságolták Nyágrus László paradi polgármestert és a községháza két alkalmazottját az egy év elárasztott Csobányánál zajló munkálatok hiányos építési engedélye miatt. Nyágrus László polgármester elmondta, mivel az első két hétben csak a bírság felét kell kifizetni, eleget tesznek a felszólításnak és azt kifizetik, azonban a későbbiekben megúvják a büntetést. A Vatikánnak nem sikerült levédetni Michelangelo nevét, miután egy azonos nevű olasz idegenforgalmi csoport a védjegy kérelem miatt bírósághoz fordult. A Szentszék védett márkanévnek akarta nyilvánítani Michelangelo nevét annak latin változatában. A pápai állam az idei esztendőt Michelangelo-nak szentelte a Szent Péter Bazilika felszentelése 400. évfordulója alkalmából, amelynek dátuma november 18 lesz. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány által érintett holland MV Hondius óceán járó a legénység egy részét karanténba helyezik. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója közölte, jelenleg 25 fő személyzet, valamint egy holland orvos és ápoló tartózkodik a fedélzeten, és eddig egyiküknél sem jelentkeztek hantavírus fertőzésre utaló tünetek. Győzött a körmendi FC Lukács házán. A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a körmendi FC a Sott Lukács háza SA otthonába látogatott. A meccs a körmend 2-1-es győzelmével végződött, a körmendi gólokat Víg és Pergel szerezték. Döntetlent játszott a Tuti Textil Körmend VS-en Ádasdom. A vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e a Nádasd KSE otthonában játszott. A mérkőzés 1-1-es végeredménnyel zárult, a körmendi gól szerzője Berta volt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Izika Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Dörlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első.